Karchiyu, Yipin, rang ara dongbe, Yipin, le da, nye pungbu. Rang az nyu du, nga san shong amne jinti shesa zhou yu, nye sumatini yung ma ri. Kali nyu shi, gyo su nyu du.